0: jelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között, megvan az évfája, ha is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni. Ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az évfája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, megváltozott agrotechnikára van szükség. Napos felhős időnk lesz ma is. Demeter Dia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét, a piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Múlcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímátfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet.
1: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csak nem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés. Az országos átlag megközelítőleg 4 tonna. Kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a madarasi hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok, mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhő képződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát igen, az embernek nagyon mosoly van az orcáján egy pénteki reggelen, mint egy hétfőin, de bízom benne, hogy a mögöttünk elterülő hétvége a szorgos, dolgos munkába igyekvő embereket kellő mennyiségű energiával töltötte fel. Aki éppen hazafele tart, neki pedig jó pihenést kívánok. Hát 13-a a dátum. Egyes források szerint, kérem tisztelettel, ma van a rockzene világnapja, ami nem keverendő össze a rock and roll világnapjával, de mondom, elég kacifántos a definíció, majd azért megpróbálom szétszálazni. Szóval remélem, hogy pihentető volt az éjszaka, azt javaslom, fussunk neki ennek a mai napnak. Majd nem sokára ZZ Top, jön egy kis Guns N' Roses kezdésnek, meg itt vannak Bon Joviék. Az utakon, mint mindig, kérem, hogy vigyázzunk,

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, felmarták az aszfaltot és javítják az állatkerti felüljárót a Róbert Károly körúton, az Árpád híd irányába. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában, és sávzárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Királyhárga utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Nem kapkodós hétfőt kívánok mindenkinek, drága jó hallgatók, fél héthez értünk. Hát kedves Henriettek és Henrietták, egyébként pedig Ernestek és Henrikek, boldog névnapot, jönnek hírek, információk, aztán pedig majd jól felcsapjuk a rock krónikákat, és például megnézzük, hogy mit csinált Elvis Presley, vagy éppen mit hozott a Rolling Stones magazin. Hírek után pedig a Creedence-el folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között, megvan az évfája, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az évfája. A szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kényelmes hétfőt mindenkinek. Szóval 1956, e napon jelent meg Elvis Presley történelmi jelentőségű kislemeze, a Don't Be Cruel, Hound Dog, amely 11 hétig vezette a Billboard listáját. 64-ben a The Animals, The House of Rising Sun című slágere az első helyre került az Egyesült Királyság listáján, megnyitva az utat a hosszabb, méretesebb rock dalok előtt. 68-ban az angliai Birminghamben a Black Sabbath néven adja legelső koncertjét a legendás zenekar, bár aznap este még korábbi nevükön Earthként léptek fel. Illetve 73-ban megjelenik a Queen zenekar bemutatkozó azonos című albuma, Queen 1. És, amiről majd még biztos, hogy szó lesz, 85, megrendezik a Live Aid jótékonysági koncertet párhuzamosan a londoni Wembley és a philadelphiai JFK stadionban. A Queen itt nyújtja a rock történelem legjobbnak választott 21 perces koncertjét, miközben a közvetítést potom 1,9 milliárd ember követte. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, felmarták az aszfaltot és javítják az állatkerti felüljárót a Róbert Károly körúton, az Árpád híd irányába. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában, és sávzárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Királyhágó utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, megváltozott agrotechnikára van szükség. Napos felhős időnk lesz ma is. Demeter Dia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét, a piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
9: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen fednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Múlcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet.
8: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csaknem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés. Az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a Madarasi Hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhő képződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

9 Rock FM, kényelmes hétfőt mindenkinek. Szóval nagy nap volt ez, kérem tisztelettel. 1968-ban egy mérföldkő, igazi rock történetű kuriózum. Mert hogy egy formálódó zenekar e napon adta elő élete legelső koncertjét azon a néven, amellyel később bevonult a rock történelembe. Ez volt a Black Sabbath. A koncertre Birminghamben került sor, a Station Street-en található The Crown nevű pub emeletén, és hát egy igazi füstös kis sikátori blues club volt ez a maga módján. A zenekar tagjai Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Gizzard Butler és Bill Ward ekkoriban még képtelenek voltak megállapodni egy állandó névben. Eredetileg Polka Talk Blues Band, később csak Polka Talk néven futottak, kiegészülve egy második gitárossal és szaxofonossal. Ezen a bizonyos július 13-i estén a felállásuk már a klasszikus négyesre szűkült, és éppen a névváltás fázisában voltak az Earth név irányába. A Black Sabbath nevet csak egy évvel később, 69. augusztusában vették fel. Erre azért volt szükség, mert Németországban turnézve rájöttek, hogy létezik egy másik Earth nevű brit pop-rock formáció. Így névütközést elkerülendő Boris Karloff 1963-as horror filmje Black Sabbath után áttevezték magukat. A koncert zeneileg és fogadtatásában is totális kudarc volt, amire Butler basszusgitáros később úgy emlékezett vissza, hogy az este úgy süllyedt el, mint a Titanic. Jaj! A közönségnek egyáltalán nem tetszett a formálódó, a megszokottnál sokkal hangosabb, kísérletezőbb blues-rock hangzás. A nézők folyamatosan sértegették a zenekart, különösen a fiatal, ekkor még tapasztalatlan Ozzy Osbourne-t. Ezt el tudjuk képzelni. A koncert után a dühös és csalódott közönség konkrétan követte a zenészeket a parkolóba, ahol a furgonjuk mellett hatalmas kocsmai verekedés robbant ki a banda tagok és a nézők között. Hát, senki nem mondta, hogy könnyű volt akkoriban elindulni, de hát így esett ez a Black Sabbath történetében 1968. július 13-án. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, na, akkor zenéljünk!

0: FM.
1: 7:00 és 7:30. Remélem, hogy nagyjából mindenki itt tart. Aki lemaradt, aggodalomra semmi jog, majd bepótolja. Aki kicsit előre szaladt, az nyugodtan vegyen vissza a tempóból. Most hírek, információk, aztán megnézzük majd, hogy mivel tudnak eldicsekedni a ma születettek. Jó hírek után pedig jön a Mötley Crüe.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Élénkült a munkaerőpiac, de kevesebben váltanának állást. Népszavazás indulhat december 24-éről. Elszórtan várható eső. Demeter Dia vagyok. Több állást hirdettek meg, ugyanakkor a munkavállalók óvatosabbak lettek. Egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben, az egy évvel korábbihoz képest. A felmérésből ugyanakkor kiderül, hogy kevesebben terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem kétszer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent.
2: Kritikus helyzetben a tatai öregtó. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce. 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 cm-rel apasztatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Altaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még ennél is aggasztóbb. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kényelmes hétfőt mindenkinek, és boldog születésnapot, kedves július 13-aiak. Hát nem akármilyen nap ez már, ahogy megpendítettem. A rockzene világnapja egyes források szerint. Nem a rock and roll-é, mert az Bill Haley-hez kötik, ezt viszont az 1985-ös Live Aid-hez, ami nem csak egy koncert volt, hanem a rock történet legnagyobb szabású és legösszetettebb logisztikai vállalkozása is. Ugye az eseményt Bob Geldof és az Ultravox frontembere Mitch Ure szervezte meg, hogy pénzt gyűjtsenek az Etiópiát sújtó katasztrofális éhínség áldozatainak. Két kontinens, egyetlen nap. A rendezvény lényege ugye az volt, hogy szimultán zajlott az Atlanti-óceán két partján a műholdas technológia révén. A Wembley stadionban 72 000 néző, a philadelphiai John Fitzgerald Kennedy stadionban 89 000 néző, és a föld lakosságának 95%-a számára elérhető volt a közvetítés. Ezt nagyjából 150 országban élő cirka 2 milliárd ember ki is használta. Végül több mint 127 millió dollár gyűlt össze a segélyalapnak. És hát ugye ehhez a koncerthez kapcsolódik az a bizonyos legendás Queen fellépés is, ahol egyértelműen Freddie Mercury vitte el a showt, fehér atlétában, farmerben és szegecses karkötőben lépett fel. Minimalista megjelenése ellenére leuralta a színpadot, miközben a többi zenész ugye a stadion közönségének játszott. Freddie Mercury folyamatosan egyenesen a tévékamerákba nézett, pontosan tudta, hogy nagyjából 2 milliárd ember nézi a képernyők előtt. Egyébként hosszú évekig keringett a pletyka, miszerint a Queen hangmérnöke James Tripp Calaf a fellépés előtt titokban átverte a limitereket és feltekerte a fő hangerőt, így a Queen sokkal hangosabban szólt, mint az előttük fellépő Dire Straits vagy az utánuk érkező David Bowie. A hangerő manipulációt később árnyalták a szervezők, az tény, hogy a Queen hangzása sokkal tisztább, átütőbb és profiban lekevert volt, mint bárki másé azon a napon. 103.9 Rock FM, na erről majd még beszélgetünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Felmarták az aszfaltot és javítják az állatkerti felüljárót a Róbert Károly körúton, az Árpád híd irányába. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában, és sávzárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Királyhága utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
6: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
5: Megvan az év fája. A szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kényelmes hétfőt mindenkinek, kedves Henriettek, Henrietták és Ernők boldogot, mindjárt Tankcsapda, meg Aerosmith, addig viszont Ugly Kid Joe az utakon, nagyon vigyázzunk!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

99 Rock FM, szóval 1985 Enapon Live Aid. Úristen! Mekkora durranás volt az. Ugye a legnagyobb logisztikai bravúr Phil Collinshoz nem fűződik, aki az egyetlen olyan művész volt, aki ugyanazon a napon mindkét helyszínen fel tudott lépni. Kora délután Londonban, szólóban és Sting vendégeként, a koncert után azonnal helikopterbe ült, kivitték a Heathrow-ra, felszállt a szuperszónikus Concorde-ra, és az időeltolódásnak és a hangsebesség feletti repülésnek köszönhetően visszafelé utazott az időben. Amikor megérkezett a másik koncert helyszíre, még aznap este dobolt a Led Zeppelin és Eric Clapton mögött, valamint elénekelte a saját slágereit is. A brit helyszín zeneileg sokkal összetettebb és fegyelmezettebb volt egyébként, mint az amerikai. Hát a Queen-en kívül ott volt a Status Quo, ők nyitották az egész napot stílusosan a Rockin' All Over the World című számmal. A U2, a fiatal ír csapat itt vált globális szupersztárrá. Bono a Bad című dal közben bemászott a közönség közé, hogy megtáncoltasson egy lányt, amivel ugyan túllépték az időkeretet, de a tévénézők imádták. David Bowie egy elképesztően elegáns, energikus minikoncertet adott, majd a műsor idejéből feláldozva bemutatott egy megrázó kisfilmet az etiópiai éhező gyerekekről. Hosszú kihagyás után a The Who itt állt újra össze, bár a technika ördöge közbeszólt, és egy biztosíték kiégése miatt a tévé közvetítés egy időre megszakadt, a fellépésük elementáris volt. 103.9 Rock FM, hát így volt ez akkoriban.

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jöhetnek is a hírek, információk, aztán meg majd Ram Jam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9. Rock FM. Hírek.
2: Zajlanak az Erdély Erzsébet táborok, az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, napos felhős időnk lesz ma is. Demet Erdélya vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét. A piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Pontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen fednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szél erejét és hűtöm a környezetet.
2: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csak nem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés. Az országos átlag megközelítőleg 4 tonna. Kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az Erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a Madarasi Hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhő képződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

3.9 Rock FM, szóval a rockzene világnapja tekintettel arra, hogy 85-ben e napon volt a Live Aid, aminek ugye két helyszíne volt, a Londonit, a Wembleyt már végignéztük, és hogy mi volt? JFK, Philadelphia stadion? Az amerikai oldal lazább, kicsit kaotikusabb, de sztárokkal rendkívül sűrűn telepakolt buli volt. A házigazda Jack Nicholson volt. Erre én például nem is emlékeztem. Na nézzük, hát Mick Jagger és Tina Turner a rock történelem egyik legszexuálisabb, legvadabb duettjét produkálták. Jagger a produkció végén szó szerint letépte Tina Turner szoknyáját, ami persze előre meg volt tervezve, de a közönség megérült, megőrült érte. Apropó ruha, hát Madonna is ott volt, az ekkor ugye berobbanó pop királynő dacolt a hatalmas hőséggel, és kijelentette, hogy a pusztító meleg ellenére nem veszi le a kabátját. Ennek oka pedig az volt, hogy a sajtó éppen akkoriban kotorta elő, szivárogtatta ki a régi aktfotóit. És hát a nagy újraegyesülések. Black Sabbath, Ozzy Osbourne és a zenekar évek után először itt állt színpadra az eredeti felállásban, és a Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page és John Paul Jones újra összeálltak. A doboknál egyébként a már említett Phil Collins segített. Ez a fellépés azonban zeneileg katasztrófa volt. Jimmy Page gitár elhangolódott, Plant hangja elment, és nem próbáltak eleget. Page később meg is tiltotta, hogy a hivatalos Live Aid DVD-re rákerüljön ez a felvétel. És ott volt még Bob Dylan és a Rolling Stones gitárosai, Dylan akusztikus blokkját, Keith Richards is, Ron Wood kísérte gitáron. Dylan a koncert közben megjegyezte, hogy a pénz egy részét adhatnák a csőd szélén álló amerikai farmereknek is. Ez a félmondat inspirált egyébként később a Farm Aid mozgalmat. 103.9 Rock FM? Így volt ez akkoriban, 1985-ben a Live Aid-en, Philadelphiában.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, felmarták az aszfaltot és javítják az állatkerti felüljárót a Róbert Károly körúton, az Árpád híd irányába. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában, és sávzárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Királyhága utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap, egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nőtt a meghirdetett állások száma, megvan az év balatoni strandja, csak elvétve alakulhat ki eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több állást hirdettek meg, ugyanakkor a munkavállalók óvatosabbak lettek. Egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben, az egy évvel korábbihoz képest. A felmérésből ugyanakkor kiderül, hogy kevesebben terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csak nem kétszer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiunkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
10: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent.
9: Kritikus helyzetben a tatai öregtó. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce. 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a melegszeles idő naponta 1-2 cm-rel apasztatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az általéren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még ennél is aggasztóbb. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős idők lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Megvan az évfája, ha is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az évfája, a szegvári öreg tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, dübörög a nyár, még mindig dübörög a foci VB, és lassan, de biztosan közeledünk július közepéhez. Teljesen mindegy, hogy süt-e a nap, vagy nem süt a nap, tessék szíves lenni UV-védelemről gondoskodni, vizet inni, és hogyha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. Itt nagyon-nagyon jó kis rockzenék vannak egyébként, 0-24-ben heti 7 napon keresztül. Ha esetleg elmentünk nyaralni, akkor csak annyi a teendőnk, hogy www.rockradio.hu, és ott online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. A Mr. Big érkezik, akik hivatalos információk szerint 2025. februárjában lezárták a The Big Finish néven futó búcsú turnéjukat. Kiadták Ten című 10. stúdióalbumukat, amelyet turnézás közben készítettek el, illetve egy koncertalbumot, amelyen ugye rajta van a Big Finish turné, bár a turné véget ért, a tagok nyitottak a jövőbeli alkalmi koncertekre. Mr. Big, Wild World.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 FM és a Queen érkezik az I Want It All-lal. Ugye az egyik utolsó nagy himnuszuk Freddie Mercury életében. A dal 1989-ben jelent meg a The Miracle album első kislemezeként, és több országban is a slágerlisták élmezőnyébe került. A szerzeményt Brian May írta, eredetileg saját élethelyzete ihlette, egy nehéz magánéleti időszak után szólt arról, hogy érdemes küzdeni a céljainkért, és éppen ezért az I Want It All később sokkal többet jelentett egy rockdalnál, például Dél-Afrikában az apartheid elleni mozgalom egyik jelképe lett, később pedig emberi jogi és egyenlőségi rendezvényeken is gyakran felcsendült. Érdekesség még, hogy bár Freddie Mercury énekli, élőben soha nem adhatta elő, mert hogy ugye a Queen utolsó koncertje 1986-ban volt, az I Want It All pedig csak 3 évvel később jelent meg. A számot először 1992-ben a Freddie Mercury emlékkoncerten játszott el a zenekar Roger Daltrey, a The Who énekesének közreműködésével. Queen, I

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát Meatloafot leginkább a Better Out of Hell Part 2 című lemez dalai miatt ismerjük és szeretjük. Hát az a helyzet, hogy ugye azon van az I Would Do Anything for Love, ami messze a legnagyobb slágere volt, de azért ott találhatók még különféle rendkívül jó felvételek. Ugye ez pedig a Rock and Roll Dreams Come True, amely Jim Steinman szerzeménye, és 1994-ben a brit slágerista 11. az amerikai Billboard lista 13. helyig jutott. A dal valójában szerelmes levél a rock zenéhez, hát nem csoda, hogy siker lett. Arról szól, hogy a zene mindig ott van mellettünk a nehéz pillanatokban is, ahogy a szöveg egyik legismertebb sora mondja, sosem vagy egyedül, csak tedd fel a fülhallgatót, és hagyd, hogy a dobos diktálja a szíved ritmusát. Fú, de nagyon költői ez. A videoklipet a később hollywoodi szuperprodukciók rendezőjeként ismert Michael Bay készítette, hát nem bízták a véletlenre, és egy érdekesség is kapcsolódik hozzá. A főszerepet a még pályája elején járó Angelina Jolie alakítja. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt július közepe van, a foci VB az dübörög a nyár, tessék széles lenni, sok folyadékot inni, vízre gondolok itt egyébként elsősorban, sajnos, illetve még tessék széles lenni a megfelelő napvédelemről gondoskodni, és egyébként meg jól nyaralni, meg egyébként hallgatni online streamen is akár a legjobb rockzenéket, mert hogy ott vagyunk, www.rockradio.hu, és itt van velünk az Aerosmith is, akik számára 2026 elvileg egy átmeneti időszak, a legendás bostoni rockzenekar ugyan továbbra is aktív, de jelenleg nem turnéznak, és hivatalosan sincsenek bejelentett koncertjeik. A helyzet hátterében Steven Tyler egészségi állapota áll, az énekes a Peace Out búcsú turné során ugye súlyos hangszál sérülést szenvedett, és aztán onnantól mondták azt, hogy itt vége van a koncertezésnek, illetve a turnézásnak, mert koncerteznek, és One More Time címmel még egy über sikeres EP-t is megjelentettek tavaly. Ez az Aerosmith és a Living on the Edge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

100.9 Rock FM, hát a Journey-vel folytatjuk a legendás Our Banda 6. Departure című albumának 1980-ban kiadott legnagyobb slágere érkezik. Ugye a tagok elmondása szerint a szám megszületését a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, mert hogy ők 1979-ben együtt turnéztak a bandával, és nyilván hatással volt rájuk. A felépítése nem szokványos, hiszen végig mindössze 3 akkordból és az arra épülő különböző énekdallam variációkból áll. Ez volt a zenekar egyik első nagy sikere, hiszen a Billboard 100-as listáján a legjobb 25 közé került, és azért olyan időtálló, meg azért ismeri mindenki egyébként, mert hogy valami egészen elképesztő mennyiségű filmben, reklámban szerepelt, a filmek közül például a Golfőrültek című vígjátékban, de tévésorozatokban mindenhol lehetett már hallani ezt a dalt, és szerintem nagyon sokan gondolkodtak azon, hogy mi ez a jó szám, mi ez a jó szám. Na most megmondom, Journey, Anywhere You Want It.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évek

103.9 Rock FM több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

100.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik tovább. Hát menetelünk szépen július közepe felé, dübörög a nyár, dübörög a foci VB, mindig ezt mondom, mindenki vigyázzon a napvédelemmel, illetve legyen nála napvédelem, és igyon sok-sok vizet, még akkor is, hogyha nem süt a nap, ezt akkor is meg kell tennünk, mert nyár van, és az autót, ha leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Igen, még akkor is, hogyha nem süt a nap, és online streamen hallgathatjuk a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, hogyha otthon pízik, akkor jó pihit, ha nyaral, akkor jó nyaralás. Remélem, mindenkit felsoroltam, és senkit nem hagytam ki. A zöld szeműeknek, a kék szeműeknek, és a barna szeműeknek is minden jót kívánok. Na, jön a Whitesnake, amelynek, hát ugye David Coverdale a frontembere, hivatalosan is bejelentette visszavonulását, és egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, hát azért volt ez már pár hónapja, de nekünk itt maradtak azok a dalok, amelyeket ő énekel. Whitesnake, Give Me All Your Love.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és még mindig az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se le, se felhajtani a kijelölt-terelő utat, itt sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És akkor én arra gondoltam, hogy hát jöjjön már egy jó Rammstein, nem? Ez a Du hast.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök és a Born in the USA!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Ha? Melyik? Na, a hétfői Rock délelőtt, és már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délután kívánok. Hát az a helyzet, hogy most ugye hétfő van, de teljesen mindegy, mert így elpesgünk a foci VB-vel, amely most már egyre izgalmasabb, illetve... Még azt is tudnám mondani, hogy nyár van, jóság van, mit tudom én, sok vizet iszunk, és még a napvédelemről is gondoskodunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, no, meg gondoskodunk a legjobb rockzenékről, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és a Rolling Stones érkezik, akik ugye nem jönnek Európába turnézni, felröppent a hír, hogy jönnek, de aztán kiderült, hogy nem, mert már ők nem bírják, viszont fájdalomdíj az megérkezett most pénteken, illetve hát nem most pénteken, hanem július 10-én pénteken egy valódi, fantasztikus új Rolling Stones lemez Rough and Twisted címmel. Ennek örömére Rolling Stones, it's only rock and roll.

93 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, és akkor lehet reménykedni, hogy hát ha egyszer itt nálunk is, na mindegy is, Slayer Seasons in the

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, aztán a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak a 17-es kilométer közelében, útszűkület mellett lehet autózni. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Tahitótfalun, a 11-es főúton, a Visegrádi úton a 30-as kilométernél a vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzik, a félútpályát lezárták, és Esztergom-Bóbánatvölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a fél útpályát lezárták, a forgalmat jelzőr irányítja. Plusz 36 20 99 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jöjjön egy jó Def Leppard, Animal.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, hiszen ez a hétfői Rock délelőttnek az utolsó órája. Hát, hölgyeim és uraim, ugye nyár van, ugye foci VB van, még mindig lehet ezen pezsegni, illetve mindenkinek a napvédelemről érdemes, sőt kell gondoskodnia, sok vizet kell inni, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu, és esetleg, ha valaki dolgozik, annak jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit. Már is jön a Red Hot Chili Peppers, amely együttesnek a basszusgitárosa, Flea, de hát ugye 50 éve van már a rock businessben, de még nem adott ki önálló korongot, hát most kiadott március 27-én, mégpedig Honora címmel, és a csavar a történetben az, hogy ez nem is rock zenei korong, hanem leginkább jazz, és a jazz világából nagyon híres zenészek szerepelnek benne, és Flea trombitán játszik, és énekel a basszusgitár mellett is ezen a lemezen. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rocklegenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett olyan örökzöld slágerekkel, mint például, amit most fogunk meghallgatni. Ez a Here I Go Again.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM. Na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, én pedig jaj, csak el ne feledkezzünk Sziliről és a Rock the Night-ról. Én pedig kívánok mindenkinek nagyon kellemes, majdnem azt mondom, hogy hétvégét, de foci VB-t, aztán még a továbbiakban is nagyon kellemes hétfő délután, és remélem, hogy találkozunk holnap, azaz kedden, ugyanitt ugyanekkor egy fantasztikus Rock délelőttel, addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és a Nothing But a Good Time.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Kellemes délutánt kívánok, Klamancse Krisztián vagyok. Nagyon sokaknak most jön el a szabadság, mert kivették, hát így kell ezt irányítottan, mert hogy erre a hétre olyanokat mondtak, hogy 30-33, 31-33 fok, és ez egész hétre érvényes lesz. Persze nem csak Magyarországon lehet üdülni, máshol is, csak a Rock FM-et mindenki vigye magával valamilyen formában, okos eszközön, interneten, és így tovább mindenki tudja. Szerdára jöhet pici zápor, zivatar, dörgés, villámlás, de ez ne zavarjon meg senkit, mert annyira meleg lesz, hogy mire leír az eső, meg is szárad. Állítólag ilyen idő lesz szombatra, vasárnapra is, ez sem fog zavarni senkit. És ha minden igaz, akkor jövő hétre hűvösebb idő jön. Ezt meg azoknak üzenem, akik esetleg megint nem szeretik a 30 fok feletti hőmérsékleti értékeket. A zenék nagyon jók a Rock FM-en általában mindig, Black Sabbath és a Paranoid most, kellemes délután.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát megállított.

Éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig. Jelzőlámpa hiba van jelenleg a Bosnyák téren, a Csömöri út, Lőcsei út csomópontban. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút, Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, az ilyen csapatoknál mindig azt mondták, hogy a műfaji besoroláson nagyon sokat lehet vitatkozni, bármit is játszott a Journey, az biztos, hogy a szuperschlager kategóriába tartozik, de nem volt ez mindig így. 1973-tól léteznek, de a 70-es években nem ment úgy a szekér, mint ahogy elképzelték, és miután a lemezeladások nem javultak, új zenei irányt kellett választani, mondjuk 1977 és 80 között, de még így is várni kellett arra, hogy 1981-től tényleg belépjenek a szuperschlager gyártás előszobájába. Először is az Escape albummal, amiből 9 millió példány fogyott, és olyan elképesztő nagyságú slágerek jelentek meg róla, mint a Don't Stop Believin', Who's Crying Now, vagy az Open Arms. Nincs vége a történetnek, mert hogy 1983. februárjában a Frontiers nagy lemez már olyanokat tartalmazott, mint a Secret Ways, épp az elmúlt percekben hallgattuk, a Faithfully, a Send Her My Love, és az After the Fall. És ha valaki azt gondolná, hogy itt vége is a Journey óriási siker hadjáratának, nem, mert hogy Steve Perry csak szólóba ment el kalandozni. És 1986-ban jelenik meg a Raised on Radio című album, és erről olyanok jelennek meg, mint a Be Good to Yourself, I'll Be Alright Without You, vagy a Girl Can't Help It. És innentől kezdve már majdnem egy évtized munkásságáról beszélünk, csak a 80-as években, ha azt mondjuk, hogy a Journey siker hadjárata, és ebben Steve Perry szóló karriere nincs is benne. Ha már a siker hadjáratoknál tartunk, Edda és a Fohász a zenei folytatás most a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután kettő dal is elég lett volna az örökös világsikerhez. Pontosan 40 évvel ezelőtt történik. Na jó, ha szigorúan vesszük, 86-87 fordulóján még nincs is 40 éve. 39,5 legyen Europe, és a Superstitious már csak a folytatás, mert hogy a csapat 86 végén bevágódik a The Final Countdown-nal, vagyis a végső visszaszámlálással letarolja az angol listát, letarolja Európát és a fél világot, és még az Amerikai Egyesült Államokban is az első tízes mezőnybe kerül a dal, de a Carrie sokkal nagyobb siker lett csak az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában, hogyha így kell fogalmazni, mint bárhol máshol a világon, és nekünk európaiaknak megadatott még a Rock the Night, vagy a Superstitious, és egyéb Europe slágerek 86-ot követően, ugye ezért mondtam, hogy minden átnyúlik, már minimum a következő évre is. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, a közlekedési hírek sosem jók, útinform legfrissebb, súlyos baleset történt korábban az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött össze. A Budapest felé tartó oldalon a 93-as kilométernél a baleseti helyszín mellett egy sávon most már engedik a közel 10 kilométer hosszan bentreket járműveket. A 102-es kilométernél lévő Kunszálás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet. Az 54-es főútról a torlódás továbbra is meghaladja a 10 kilométert. Budapesten rengeteg baleset történt, sorolom ezeket, a Rákóczi úton, a Krisztina körúton, a 20. kerületben a Nagykőrösi úton, a Soroksári úton, a Hungária körúton, és korábban mondtam már, hogy a Szent Gellért téren is történt egy a buszsávban, valamint van egy műszaki hibás jármű a Hungária körúton, nem balesetből kifolyólag. Éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig, jelzőlámpa hiba van még mindig a Bosnyák téren, a Csömöri út, Lőcsei út csomópontban. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött hétfőn a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton már a hajnali reggeli órákban. Lazuljunk a Led Zeppelinnel, Immigrant Song most a Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a csapat, amelyik a 70-es években nagyon nagyot megy olyan dalokkal, mint a Whiskey in the Jar. 1973-as a Tillys is slágere, és az 1976-os The Boys Are Back in Town. Innentől kezdve pedig örök klasszikusról beszélünk. Végig zenélik a 70-es éveket jobbnál jobb slágerekkel, és az angol listán szinte folyamatosan nagyon magas pozícióban jegyzik őket. Nem a The Boys Are Back in Town lett a legjobb slágerük, hanem a Whiskey in the Jar, még 73-ból, és aztán utána megközelítő sikerek pont a Boys Are Back in Town, az első 10-es mezőnyben, vagy a 79-es Waiting for an Alibi. Mi következik 79 után? Hát kis várakozással a 80-as évek, és a 80-as években a klasszikus rock már mintha nem menne annyira, vagy a Tillysnek nem megy annyira a szekér, egyre gyengébb dalokat csinálnak, pedig a 80-as éveket is végig zenélik, és szinte minden évre jut valami, amit kiadnak, de már csak poroszkáló sikereknek nevezzük ezeket. Ettől függetlenül az egyik legnagyobb mérföldkő a 70-es évekből, a klasszikus rock műfajból ez a bizonyos csapat, amelynek munkásságába annak idején még Gary Moore is beszállt. Pokolgép a 80-as évekből, most a Rock FM-en, a hazai hard rock heavy metal elindítói, úttörői voltak ők, többek között ezzel a dallal is.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött a hétköznapi lezárás hétfő hajnaltól a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, az Elem utcánál, valamint egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában. Korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben a Szépvölgyi úton is, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

0: 93.9 Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, ennyi évtized távlatából, azért a Genesis több évtizedes munkásságából ki lehet jelenteni, hogy mik a leglegek, de én sem tudtam soha dönteni. Mondjuk a 70-es évekből a Follow You, Follow Me, a 80-as évekből a Land of Confusion, és a 90-es évekből a No Son of Mine, mindenkinek valami más, de ez a három is szupersláger, meg még legalább tizet mellé tudunk tenni. Klamoncse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Bon Jovi, Keep the Faith!

0: 93.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árpa Rádi. Telefon. Mega Árpa Rádi. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádi. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádival. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, és a Bon Jovi 90-es évekbeli munkássága duplán is, bár akkor a rajongók 1990-ben megijedtek, hogy John Bon Jovi szóló karrierbe kezdett, de hát a Bon Jovi szerencsére 1992-től bizonyított, ráadásul úgy, hogy a 90-es években a rockon belül teljesen más műfajok kezdtek el uralkodni, kevesen élték túl, de a Bon Jovi igen, sőt olyannyira, hogy még a 2000-es években is jobbnál jobb dalokat, sikereket adtak ki, hát nem beszélve a 90-es évekről, ami gyakorlatilag egyfajta másodvirágzás volt a 80-as évek szuper sláger gyártása után, de ha nem másodvirágzás, akkor meg méltó folytatás a következő években. Plamoncse Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, csak csúnya híreim vannak, korábban többször mondtam, súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát megállították, a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség órák óta kitereli a járműveket. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A kiterelés kezdetével egyre jobban megnövekedett forgalom miatt az 5-ös úton Kecskemétig óriási a torlódás, és azoknak is hosszantartó araszolgatásra kell készülni az 54-es főúton az M5-ös felhajtó előtt, akik Jakabszállás felé kerültek. Budapesten is rekordot döntenek a balesetek, nem tudom a mai délutánon mi történik, de baleset történt a Kőbányai úton, a Hungária körúton, a Könyves-Kálmán körúton, a 16. kerületben a Rákóczi úton, a Soroksári úton is, a Krisztina körúton is történt egy, és még a 20. kerületben a Nagykőrösi úton is. Jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok a dugóban állóknak jelenleg tankcsapda lazulásként.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, 1978-ban járunk, hogyha azt mondjuk, hogy Metamorfózis római 1 és római 2-es. Egészen pontosan a Csillagok útján nagy lemez, az Omega 8. magyar stúdióalbuma, a Space Rock korszak második nagy lemeze, mert hogy az első a 77-es Időrabló volt, és aztán a sorozat harmadik eleme a 79-ben megjelenő Gamma Police. Ez volt a második legsikeresebb Omega album, egyúttal magyar zenei lemez, anyaga angolul is elkészült Sky Rover címmel. Ez utóbbinak címadó dala aztán nem a Csillagok útján lett, hanem az Égi Vándor című dal angol nyelvű változata. Ezen a 78-as lemezen található a Léna, illetve a már említett Metamorfózis 1-es és Metamorfózis 2-es. Éve a római 2-es most.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött a hétköznapi lezárás hétfő hajnaltól a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, az Elem utcánál, valamint egyirányosítás és félpályás lezárás van a második kerületben a Nagyrét utcában. Korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben a Szépvölgyi úton is, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 1039 Rock FM.
1: 80-as évek nagyágyúi sorban-sorban az elmúlt percekben, ha csak kettő, akkor is a legnagyobbak a saját idejükben. John Cougar Mellencamp és a Jack and Diane 1982-ből, és a Queen a Kind of Magic 1986-ban. Az album címadó dala. Klamoncse Krisztián vagyok, két dolog nagyon fontos, a Metallica és a Master of Puppets, aminek ugye utózöngéje is van 40 évvel később, mert hogy itt a Stranger Things televíziós sorozat és a betétzenék között többek között ez is meg 18 óra után, pici időjárás jelentés a kánikula jegyében mindjárt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ezen a héten rekord hőmérsékletek nélkül, de jön a kánikula, nagyjából 33, esetleg 34 fokkal, és ráadásul olyan igazi füllet nyári időnk lesz, kedden döröghet az ég csapadék nélkül, szerdán lehet, hogy megint dörög az ég, de akkor már jön belőle frissítő zápor, zivatar, vagyis valamiféle csapadék. Elvileg olyan meleg lesz, hogy mire leír, addigra meg is szárad, de azért az eső az mindig eső. Csütörtökön megint csak dörög az ég fenyegetőleg, hogy aztán szombatra és vasárnapra legyen belőle bármilyen csapadék. Ezek olyan nyári záporok, vagy kisebb fajta felhőszakadások, dörgéssel, villámlással. Ez jellemzi ezt a hetet, ha nem is minden nap, na meg a 31-33 fok, és a hajnali felmelegedések stabilak 20-23 fok, vagy nagy átlagban 21 fok, szinte minden nap.

103.9 Rock FM, sosem lehet eleget emlegetni, pontosan 40 évvel ezelőtt, amikor a ZZ Top és a Runboy óriási siker volt, és amerikai toplistás, akkor olyan rockokkal kellett megküzdenie az első 40-ben, mint a Level 42 és a Something About You, a Mike and the Mechanics és az All I Need Is a Miracle, vagy a Mr. Mr. harmadik óriási sikere, azután, hogy az első kettővel number one sikert ért el az amerikai slágerlistán a Broken Wings-el 85 decemberében, a Kyrie-i című dallal 86 tavaszán. Az Is It Love pedig már a harmadik. Journey és az ügyeletes sláger a Be Good To Yourself és még a Heart és a Nothing At All, vagy a The Outfield és a Your Love a 86-os kiadásban a Rock Lexikonban pont a következő hétvégén, vagyis ennek a hétnek a hétvégéjén pont ilyen dalok lesznek, mert hogy ezek voltak a legnagyobbak az évből, amit úgy hívunk 1986. Ja igen, és még Peter Gabriel és a Sledgehammer, vagy a GTR és a When the Heart Rules the Mind mind-mind 1986-ból, ahogy az elmúlt percekből a ZZ Top is és a Runboy. Zenei folytatás a Rock FM-en 90-es évek és a Republik egyik legjobb dala. Ez.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött a hétköznapi lezárás hétfő hajnaltól a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Pécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, az Elem utcánál, valamint egyirányosítás és félpályás lezárás van a második kerületben a Nagyrét utcában. Korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben a Szépvölgyi úton is, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Erzsébet körúton éjféltől hajnali 5-ig. Forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, és megkezdődött a hétköznapi lezárás hétfő hajnaltól a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és van egy lezárás a 15. kerületben a Szerencs utcában, az Elem utcánál, valamint egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában. Korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben a Szépvölgyi úton is, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM ezen a héten rekord hőmérsékletek nélkül, de jön a kánikula, nagyjából 33, esetleg 34 fokkal, és ráadásul olyan igazi füllet nyári időnk lesz, kedden döröghet az ég csapadék nélkül, szerdán lehet, hogy megint dörög az ég, de akkor már jön belőle frissítő zápor, zivatar, vagyis valamiféle csapadék. Elvileg olyan meleg lesz, hogy mire leír, addigra meg is szárad, de azért az eső az mindig eső. Csütörtökön megint csak dörög az ég fenyegetőleg, hogy aztán szombatra és vasárnapra legyen belőle bármilyen csapadék. Ezek olyan nyári záporok, vagy kisebb fajta felhőszakadások, dörgéssel, villámlással. Ez jellemzi ezt a hetet, ha nem is minden nap, na meg a 31-33 fok, és a hajnali felmelegedések stabilak 20-23 fok, vagy nagy átlagban 21 fok, szinte minden nap.

103.9 Rock FM pici fűdala Tátraiben től és pici Nagybush City, vagyis Nagybush város határai, mert hogy Tina Turner díszpolgár volt, hogyha már onnan származott, és nem kisebb egyéniségről beszélünk, mint világsztárról. Ez itt a búcsúzása a hétfői Rock délutánnak, de jön majd a keddi, holnap délután 3-kor. Addig is többek között Bűdi Szilvia műsorvezető most 8 órától, és a hétfői Rock the Night dűgörög éjfélig, holnap reggel Happy Endre kinyitja a boltot, napközben csizi és hip-hop már is délután van. Klavoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 194. napján. Az évből még 171 nap van hátra. Ma ünnepel Jenő és Ernő, mert mit tett velem ez a Jenő, az örök hű szerelmem ő. No, de a legfontosabb ma született bárányunk, ő nem más, mint az az ember, aki szerintem valójában a világ összes filmében szerepelhetne, mert karakterénél fogva valahogy mindenbe úgy odaillik. Legyen az rendőr, pozitív vagy negatív főhős, de igazából minden filmbe szerintem beleillik Harrison Ford. Bizony, kérem szépen, az Isten éltesse őt, és természetesen mindenkit, aki minket hallgat. Maradjatok továbbra is velem, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes to

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, mint ahogy az előbb említettem, ma ünnepi születésnapját a filmtörténet egyik legnépszerűbb akció- és kalandszínésze Harrison Ford. Pályafutását a 60-as években kezdte, az igazi világsikert azonban akkor érte, amikor eljátszotta a Han Solo szerepét a Csillagok háborúja filmsorozatban. Néhány évvel később újabb legendás karakter teremtett Indiana Jones szerepében, ostorral a kezében, generáció kedvenc karakterévé vált. Egyszer Oscar-díjra is jelölték a Kis szemtanú című film főszerepéért. Több mint 5 évtizedes pályafutása során bebizonyította, hogy egyszerre hiteles akcióhős, drámai színész és karizmatikus filmsztár. Harrison Ford ma is aktív, neve pedig örökre összefort Hollywood legikonikusabb mozihőseivel.

103.9 Rock FM. Gyerekek, hát ki tudja kirakni a Rubik kockát mondjuk kevesebb, mint 5 másodperc alatt, na kéz a magasba. Ha nekünk nem is megy ilyen gyorsan, például a fiamnak 43 másodperc volt a rekordja, azért az is csodálatos. A mai ünnepeltünknek köszönhetően a világon már milliárdok csavargatták azt a bizonyos színes hatoldalút. Szóval a mai napon született ifjabb Rubik Ernő, aki eredetileg csak a diákjainak akart segíteni a térbeli formák megértésében, amikor összerakta az első fából készült prototípust. Ebből lett a bűvös kocka, amit azóta popkulturális ikonnak is nevezhetünk. A zsenialitás globális jelképe lett ez a játék. 1944. július 13-án született Rubik Ernő. Boldog születésnapot! Ja, és köszönjük!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

99 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy a Földön található összes hangya tömege nagyjából megegyezik az emberiség össztömegével. De vajon mi a helyzet egy másik aprósággal, a felhőkkel? Jöjjön mai villámkérdésünk. Vajon mekkora a súlya egy átlagos fehér, pamacsos nyári felhőnek, amit nevezhetünk ugye a továbbiakban bárányfelhőnek? Na, körülbelül 50 kg, körülbelül 5 tonna, vagy körülbelül 500 tonna, ebből a háromból lehet választani. Bár a felhők könnyedén lebegnek az égen, egy tipikus gomoly felhő valójában elképesztően nehéz, állítólag. A tudósok kiszámították, hogy a benne levő vízcseppek sűrűsége és a felhő térfogata alapján a súlya nagyjából 500 ezer kilogramm, azaz 500 tonna. Azért nem esik a fejünkre, mert az a hatalmas tömeg mikroszkópikus méretű vízcseppek formájában oszlik el egy óriási területen, és a lentről felfelé áramló meleg képes a magasban tartani. Van.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a Föld legmagasabban fekvő hajózható tava több mint 3800 méteres magasságban található. A Titicaca tó Peru és Bolívia határán terül el, és még ekkora magasságban is rendszeres hajóforgalom működik rajta. A tó különleges élővilágnak ad otthont, emellett az ősi andoki kultúrák számára szent helynek számított. A legenda szerint itt született az Inka birodalom első uralkodója. A Titicaca egyszerre természeti csoda és történelmi emlék.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy Neumann János nélkül egészen másképp néz neki a modern számítástechnika. A világhírű magyar matematikus dolgozta ki azt az elvet, amely szerint a számítógép programjai és adatai ugyanabban a memóriában tárolhatók. Ez a ma is használt úgynevezett Neumann architektúra, amelyre a legtöbb számítógép épül. Emellett jelentős szerepet játszott az atomkutatásban, a játékelmélet megalkotásában és a mesterséges intelligencia korai elméleti alapjainak lefektetésében is. Kevés magyar tudós volt, aki akkora hatással volt a világ fejlődésére, mint ő.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát hogyha most már ilyen tudtad napot tartunk, akkor tudtad, hogy a világ első hivatalos maraton futóversenyét 1896-ban rendezték meg, az első újkori olimpián. A verseny a görögországi maraton településétől vezetett egészen Athénig, ezzel állítva emléket annak a legendás futárnak, aki a hagyomány szerint a maratoni csata után vitte a győzelem hírét Athénba. Az első olimpiai maratont a görög Spiridon Luis nyerte meg, és nemzeti hőssé vált. Érdekesség, hogy a ma ismert 42 kilométer, 195 méteres távot csak évekkel később szabványosították.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No, egy kvíz kérdés ismételten az éjszakába. Melyik a világ leggyorsabb ütőjátékos sportja? Amit ugye egy ütővel kell megütni egy labdát. Melyiknél megy a leggyorsabban a labda? A tollasnál, a tenisznél, vagy a pingpongnál? Ebből a háromból lehet választani. Tehát melyik a világ leggyorsabb ütőlabdás sportja? A helyes válasz pedig mindjárt kiderül. Na, melyikre tippelünk? A tollas, a pingpong vagy a tenisz? Hát kérem szépen, a tollaslabda a helyes megfejtés, mert hogy egy profi játékos lecsapása során a labda sebessége meghaladja az 500 km/h, ami gyorsabb, mint egy Forma 1-es autó végsebessége. A játékosoknak ezért elképesztő reflexre és állóképességre van szükségük, hiszen egy-egy labdamenet alatt másodpercek töredéke alatt kell döntéseket hozniuk. Nem véletlen, hogy a tollaslabda az egyik legintenzívebb olimpiai sportág.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szasz haverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 06 20 99 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

93.9 Rock FM. Tudjátok, hogy mi az a Miyawaki erdő? Na, mindjárt elmondom. Hát képzeljétek el, hogy egyre több nagyvárosban ültetnek ilyen úgynevezett Miyawaki erdőket. A módszert a japán botanikus Akira Miyawaki dolgozta ki. Ezek a sűrűn telepített őshonos fajokból álló mini erdők akár 10-szer gyorsabban fejlődnek, mint a hagyományos erdőtelepítések, és már néhány év alatt hűtik a városi környezetet, javítják a levegő minőségét, valamint menedéket nyújtanak madaraknak és beporzó rovaroknak. Világszerte egyre több település alkalmazza azt a módszert a klímaváltozás hatásainak enyhítésére.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.